0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru Vida Moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Moris.
1: Muito ansa bilan satam mai nem bambe nem lelune bara ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu mes agora la dumi de muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami hetan rua katolu ansa ne lenu barek ne iha 91 to 2010 ne se bara agora ne la iha semana ida bus bita babus la hetan ono Ulu ne bara ne ansa kalan ida sai ne rua tolu ansa ne sa agora 91 to 2010 ne bara ne kal kalas dirasta sta agora la kalestraga hotu ona ne ne sana Ne ansa ita bamos lahetan una fatin de dus ita lahetan una
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balung ya tulu ne sira futi ba daa da baha balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Sarozu, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: kinek szene támogva, hogy bármilyen máta szerített infat. No, mi a bele? A fete gyövete, Saudi, bárkom lászene, én a húzá, vagy kinek szene.
1: Ovintis, nem ak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

biar kata fomak hahalok simunian. Iha kura ita angrasi, ita kura ita nyamundu. Ita fiar kata, ita hotu iha interkoneksaun nyelarang. Parte husi beala sira, nola barik sira nebe mai, parte horai, mundu no fitun sira. Amen.